0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hitlistarisznya.hu
1: a legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezető minket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a podtalisznyak.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Annyiként érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt

0: Tarisznek tanítunk egy korábbi...
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
1: Használják, hallgassák!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n. Go, go, bye.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: mondja el mindenkinek. Oh yeah!
1: Bokdarizna.hu.
2: Hi ho, hi ho.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu Paradise.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este.

srác, itt vagyok. Jó estét mindenkinek, Fodor vagyok. Remélem, hogy jól vannak. Nekem a mai műsorról Popper Péter egyik legendás mondata jutott eszembe. Így szólt, hogy figyelj csak, ma van az a holnap, amitől tegnap annyira féltél. Hát remélem, hogy túl vannak már a félelmen, és hogyha volt is egy kis reszketés, akármi miatt is, akkor most nyugodjanak meg, lazítsanak, és töltsük együtt ezt a két órát. 2026. 10. hó 6-án beszélek én, de hát egyáltalán nem biztos, hogy ekkor hallgatják a műsort, a rádióban is hallgatják, biztos, hogy néhány nap csúsztatással később. Mert hogy a Fodrok, az a Poptarisznya, és a Rádió B és közös műsora. Adjanak életjelet, itt vannak,

Mark Twain mondta, hogyha dühös vagy, számolj négyig. Én egy kicsit most az vagyok. Ő egyébként úgy folytatta, hogyha nagyon dühös vagy, akkor káromkodj, de én csak számoltam négyig, és már ki is raktam, hogy a fodrok szól, én itt vagyok. Remélem már tudnak csatlakozni a Facebook oldalon. Ez ugyanis, mint hallom, nem került ki a világhálóra. De remélem, hogy itt gyorsan meg tudtam valamit oldani, ha nem is a tökéleteset. Zenélünk, és a dühöt, a rossz kedvet elfelejtjük én is, úgyhogy visszafelé is számolok. 4, 3, 2, 1 és 0. Mindenki simult. Ez egy nagyon-nagyon régi felvétel. Baby, do you understand me now? De hát már klasszikus természetesen. But don't you know that no one alive can always be an angel when things go wrong? A felvétel teljes hossza 2 perc 30 másodperc. Ebből következtethetnek arra is, hogy melyik évtizedben készült a dal. Na, és kik játszanak? Írják meg!

Understood. Na, látom, hogy megtalálták azért az oldalt. Tamás írja, hogy amikor átölel az este, legyünk fodrozóak, szép jó estét mindenkinek, írja Roland, Kata szép estét kíván én is, mindenkinek és Katának is, és József, valamint Kisviki is azt mondja, hogy minden rendben, végre újra itt kellemes, tartalmas estét kíván, például Viki. Szóval vagyunk sokan, és örvendhetünk, ma is ugye 26 fok volt, vagy 25, nem is tudom. Hát az a gyanom, hogy a vége felé járunk ennek a fantasztikus időnek, és nem tudom, hogy szomorkodjak-e majd, vagy örüljek, hát azt hiszem inkább az utóbbi kell, hogy legyen az eszemre hallgatók, hogyha végre elkezd majd esni az eső. Csiki Róbert azt írja, hogy szól a keddesti kihagyhatatlan műsor. Köszönöm szépen. De hát folytassuk még pedig avval a gondolattal, hogy nem tudom, önök hogy vannak vele, de én figyelem a közélet híreit, és figyelem azt a mérhetetlen sok kritikát, amit kapnak nagyon sokan. Már több ember ugye, hát hogy is mondjam, csak védekezésre kényszerül. És erről nekem Garas Dezső egyik zseniális mondata jut eszembe, aki azt mondta, hogy kisfiam, ha leköpnek, ne tegyél úgy, mint hogyha esne.

Köszönöm, hogy itt van. A Fodrok szól a Poptalisznyában és a Rádió Bézsen, és majd néhány nap csúsztatással, és nekem semmi más dolgom nincs, mint hogy szórakoztassam önöket. Pontosabban, hogy néha gondolkodásra serkentsem. A kettő egyébként nem zárja ki egymást, illetve hát a csuda tudja. A gondolkodás, ez nem mindig boldogít. De hogyha már itt tartok, akkor van egy zseniális karrier tippem. Ezt játékgyanánt adom fel most önöknek. Méghozzá Albert Einsteinhez köthető állítólag, aki azt mondta, hogy ha az életben elérhető sikert A-nak vesszük, írják a képletet fel, jó? A egyenlő, tehát ha az életben elérhető sikert A-nak vesszük, akkor A egyenlő X plusz Y plusz Z. Ebből a három ismeretlenből én kettőt megmondok, a harmadikat találják ki önök. Az X a munka, az Y a játék. Tehát a kérdés, ha az életben elérhető sikert A-nak vesszük, akkor A egyenlő X plusz Y plusz Z, azaz A egyenlő munka, meg játék, és még valami, ez a bizonyos Z. Mi az? Nézzenek utána, hát ha megtalálják, vagy maguktól is rájönnek, később erre még majd visszatérek. Egy blues jön most.

Na, hát akkor a játékunkról valamit, jó? Ugye azt kértem önöktől, nem sokan szorgoskodtak. Itt a vége a dalok. Nem sokan szorgoskodtak, hogy mondják meg, hogy mi az a Z egy képletben, ha A az a siker az életben, X a munka, Y a játék, ami ugye szórakozásra is fordítható, tehát akár most ránk is vonatkozhat, hogyha pihennek és szórakoznak. És mi az a Z? Ugyanis A egyenlő X plusz Y plusz Z. Hát kérem szépen, ez egy valóban dokumentált Einstein idézet. Egy interjú még a Time magazinban 1929. augusztus 18-ai számában jelent meg, és ott teljesen egyértelműen kiderült, hogy a Z annyit tesz, mint tartsd a szád, vagyis hallgass. Vagyis hallgatás, ha befogod a szádat, akkor vagy sikeres. Mert siker az életben, ha dolgozol, ha szórakozol, és hogyha tartod a szádat. Hát sajnos van ebben igazság azóta is. De hát köszönöm szépen a segítségeket, mert volt egy konkrét segítségem, és a dátumot én nem tudtam, hogy mikor jelent meg, de most már ezt is tudom, ez az interjú. És akkor megyünk zenei értelemben mindenképpen tovább. Ross Stewartot szeretnék hallgatni, remélem, hogy nem bánják.

0: Azon gondolkodom, hogy sikeres ember vagyok-e. Hát messziről úgy tűnik, hogy igen, ugye? Innét nézve nem annyira. De hát lehet, hogy ez az én hibám, bár a munkát mindig beletettem, és játékra is hajlamos vagyok, de hogy befogtam-e a számot, hát gyakran nem. De nem baj, jó ez így. Egyébként nem biztos, hogy a siker a legfontosabb. Lehet, hogy a kiegyensúlyozottság, a boldogság, a mosoly, a nevetés, a humor, sok-sok minden más legalább annyira. Na akkor jöjjön zenében egy kicsit más stílus, mint amit az imént hallottunk, most rossz juhátra utaltam, mert Teddy Swims egy kicsit azért másképp énekel, mind a kettő zseniális amúgy. És a dal is, amit annyian, de annyian feldolgoztak már.
1: This song's called Tennessee Whiskey.

ma beugrottam, mondjuk úgy, mint technikus. Hallgattam és kevertem Faragó Judit műsorát, én voltam a technikus, és hát őrült érdekes volt, hogy elmesélte, hogy van egy dal, hát én már elfelejtettem ennek, most kérem, hogy nézzenek utána, mert aránylag friss a hír, amely a 60-as évek legjobb dalának Bob Dylan egyik felvételét, mindjárt hallani fogják, hogy melyik felvételét tették az első helyre, tehát hogy mi, pedig hát a 60-as évek, ugye a legutóbbi adásban is abból az évtizedből válogattam, hát ez iszonyatosan gazdag volt, vagy csodálatosan gazdag volt. Csacsiság, ha azt mondom, hogy iszonyatosan, mert ez egy ilyen negatív jelző, nem erről van szó. Szóval, hogy a Bob Dylannek ez a dala, amit most Michael Boltontól hallgattunk meg, volt a legjobb. Persze, minden relatív. Lehet, hogy önnek például nem. Apropó relativitás elmélet, hát őrületesen érdekes, ezt is Einstein mondta, hogy beszélgess egy csinos nővel egy órát, mintha csak egy perc lenne, ugye? Tartsd a kezed egy percig a forró kályán, és meglátod, hogy egy órának fogod érezni. Na, ez a relativitás. Mindegy, vissza a dalhoz, szerintem nagyon jó.

Hát úgy annyira játszom, hogy nem indult el a... Nem indult el a, az eredeti, de miért nem? Az az elindult, csak nem hallani. Hát megy a dal, és nem hallom. Én vagyok a hibás? Nem.

fogalmam sincs. Ülök a számítógépem előtt, két lejátszó van egymás mellett, mind a kettőbe beleraktam. Mindkét zenét, hol az egyiket akartam hallgatni, hol a másikat, de egy csúfos kudarcot vallottam. Most elindítom még egyszer, de hát reménytelen. Rá kéne jönnöm, hogy miért nem szól, már pedig nem szól. Na mindegy, hát akkor ezt feladtam, pedig méltón akartam megemlékezni erről a csodálatos dalról, és nagy őszintén nem értem, hogy miért nem sikerül. Feledem, mind a két dal kiugrik a helyéről, és elindítok

elképzelem. Elképzelem, hogy otthon ül, vagy a kocsiában, vagy Isten tudja hol, és hallgat engem, és azt mondja, ez a béna fodor még egy dalt se tud elindítani, de hát azért van az úgy talán önökkel is, hogy ülnek a számítógép előtt, és egyszer csak az lefagy, megfagy, fogalmuk sincs, hogy mi történik. Az, ami egy órával azelőtt működött, az éppen akkor nem, és akkor nem is tudom, reszetelni kell mindent. Hát nem egy olyan egyszerű dolog. Nem egy olyan egyszerű dolog ezt megoldani. Na és most meg elindul, látják? Ez az eredeti felvétel, a Bob Dylan-féle.

Olyan régen mondtam verset. Legyen egy vagy kettő? Hát már meglátjuk. Minden esetre most egy CD-t készítek lemezjátszóval. Nem is olyan régen itt a Poptarisznyában volt egy műsor, ahol megkérdezték a véleményüket, meg az, hogy mikor volt először, és milyen eszközük, és vásárolnak-e még ilyen kis 12 centis korongot, és hallgatnak-e még, mert a világ ugye úgy halad, hogy mindig jön valami új. Hát én még ebből a szempontból is egy retrópasas vagyok, és bár lenne még több CD-m, bár már alig tudom hová tenni. Na mindegy, most akkor egy CD lejátszó play gombját nyomom meg.

mondok egy verset, jó? Önök meg mondják, megírják majd meg, hogy ki a szerző. Annyiban segítek, hogy 1927-ben írta. Az a címe, hogy Ez a nap is. Ez a nap is, mint a többi, elmúlt, vége. Ez az est is, mint a többi, eljött. Béke, szerény béke, de hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke, hallgat talpik feketében, mint egy titkos esti virág, mely az ében alkonyatban nem enyéb, csak néma illat, mint az ember behunyt szemmel mélyre szívhat. Elmosódva, álmosódva, nem keresve, milyen lehet az illatnak szirom teste. Szép virág, mint az ifjú, mint a pőre rózsabimbók hajnalszínű gyenge bőre, vagy csak fáradt, régi rózsa, mely reggelre széthull némán, földporával elkeverve. Ez a nap is, mint a többi, elmúlt. Vége. Ez az est is, mint a többi.

Nora Jones, őt hallgattuk, elképesztően jó szerintem, és arra gondoltam, talán ezt a játékot meg is engedhetem magamnak itt önökkel, végül is magunk között vagyunk, hogy szóval arra gondoltam, hogy mennyire más értelmezést kapna ez a dal, hogyha ismét lejátszanám, de közben mondjuk Pilinszky verseket mondanék, rövid négy sorosokat akárcsak. Hogy mennyire, szóval, hogyha két remek mű, ha két remek ember, hogyha remek gondolatok zenében és prózában összeérnek, akkor egy új minőséget hoznak létre. Arra gondoltam, hogyha megengedik, akkor én ezt kipróbálom. De előtte még, mert akkor gyorsan keresek néhány Pilinszky verset, amit ide gondoltam, de előtte akkor még azért hallgassunk meg egy másik dalt.

Hát ez is egészen különleges felvétel volt, Mark Knopfler. Hát akkor egy ilyen kísérlet, ami persze lehet, hogy balul sül el, mint hogy az előbb elügyetlenkedtem, ahogyan én voltam a hibás, amikor két dalt egymásba akartam fésülni. Szóval arra gondoltam, hogy meghallgattunk már közösen egy csodálatosan szép Nora Jones dalt. Én ezt újra elindítom, és teljesen más értelmet fog kapni, hogyha én erre időnként rábeszélek, méghozzá Pilinszky János szavait kölcsönözve. Jó, megpróbáljuk? Aztán, hogyha katasztrofális, akkor megírják, előfordulhat.

fényérzékeny levegőben csukott szemhéjak. Anya és fia. Fehér kezek és megfehérebb ráncok.

külön ítélet minden éjjel, magányos exhumáció. Kiemelek egy ismeretlen embert a semmiből, és eleresztem őt.

Csak a vágóhíd melege, muskátli szaga, puha máza, csak a nap van. Üveg mögötti csöndben lemosdanak a mészáros legények, de ami történt, valahogy mégse

Most elviselhető. Most másra gondolok. Most semmi sincs. Most én vagyok. Most minden van. Most tűrhetetlen. Most pedig most és egyedül, itt és most, végképp egyedül, csak te meg én.

A fésű meghalt a hajadban, simogatásom is megállt. Kiveszem a fésűt kezedből, mindennek vége, karomfogva ülünk.

Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az istenek, a por meg az idő mégis oly súlyos buckákat emel közéd, közém, hogy elfog a szeretet tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe.

Kaczyński verseket hallottak meg, Nora Jones egymásra kopírozva, hogy tetszett, hogy nem, önök majd eldöntik. Én tettem egy próbát. A versek az elhangzás sorrendjében, ha nem tévedek, mert azért én itt rögtönzök. Ugye először volt a Fehér Piéta, aztán a Különítélet, aztán a Passió, aztán a Verés, aztán az Öröklét, és az Öröklét, és az utolsó vers volt az Azt hiszem című Pilinszky Jánostól. Köszönöm, hogyha figyelnek. Ha netán valakinek tetszett, az külön öröm. Hát akkor az órára nézek, 21 óra 26 perc, hogyha valós időbe hallja, és közép-kelet-európai időszámítás szerint, de hát lehet, hogy a tengeren túl van éppen, vagy egy más napszakban hallgat akár itthon, nem baj. A lényeg, hogy hallgatja a fodrokot Fodor Jánossal.

Hát én már nem is tudom, hogy 15 éve csinálom ezt a műsort, egy héten egyszer időt és energiát szánok arra, hogy önnel, veled, önökkel legyek. És azon gondolkodtam, hogy miért csinálom még. És hát a válasz azt hiszem egyszerű. Ha jól csinálom, ha rosszul, ha közepesen, mert hát nyilván minden előfordul. Én tulajdonképpen szeretem. Szeretem ezeket az estéket. Szeretek zenét hallgatni, szeretek zenét válogatni, szeretek néha butaságokat mondani, szeretek néhány verset felolvasni. Jó itt lenni.

0: Maximum 10 pont. Jön, hányadod? Fodrok, kedd esténként.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És persze a rádió Bécsben. Ez egy duett.

szép ez a feldolgozás, Let It Be. Jó hallani, hogy egy szál gitárral milyen szépen lehet hozzánk szólni. Hát az órára nézek, lassan-lassan befejeződik ez a mai műsor, hogyha kedvük van, akkor értékeljék. 0 és 10 pont között lehet.

a poptelisznyásoknak. May I suggest you get the best for nothing less. Kívánok még egy izgalmas éjszakát és egy nyugodt ébredést majd holnap.

ezt a dalt még végighallgatjuk, azután még elindítok egy másikat, de ott már nem fogok megszólalni. Minden jót, köszönöm szépen, hogy önökkel lehettem. Fodor János elköszön, egy hét múlva találkozunk ismét, ha majd meglátjuk, vagy meghalljuk. You are an illuminating anchor of leagues to infinite.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

első ember a marsra lép. Kettesben egyedül lenni rossz, a fiúhoz semmit nem szól, aki veled lakik. Le is lécel egy éjjel, amikor én egy balkon.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért